0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandár Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsó vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandár Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsó vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 200.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napkaforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: egyszerű.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Ó, nem így.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

do. I wish that I could tell you that I miss you. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandar Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Volt

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandar Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros, német gyártmányú, 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

gyere haza, bócos hajú, sukát cigánynál. Fejünk felett a göncöl szekér, ide-oda jár. Gyere haza, bócos hajú,

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandar Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukerzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

107,7 GHz. For a better day.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandar Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovni Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

termék. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Pénz. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Engem.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandr Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

akinek fáj még az is, velem maradt neki minden, a szabad ő a sodró, szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy meg

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandr Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros német gyártmányú 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitelt DOO szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandr Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értéki utalványra, jelentette be Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium döntése értelmében az olajipari vállalatok felhasználhatják az eurodízel működési tartalékaikat a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében, közölte Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter. Az elmúlt évek jelentős drágulása után stabilizálódott a használt autók piaca, sőt az idei év első felében az árak enyhén csökkentek az év elejéhez képest. Ennek ellenére a használt járművek még mindig drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Szerbiában továbbra is a dízelmotoros, német gyártmányú, 10-15 éves autók a legkeresettebbek. A piac jelenleg kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor az árak alakulását továbbra is az európai és a globális piaci folyamatok befolyásolják, mondta Petar Veličković, a Polovnyi Automobili Portál munkatársa. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívül gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A Ferencváros labdarúgó csapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Hazai pályán szenvedett vereséget a Vojvodina a Konferencia Liga második selejtezőjében 4-1-re. A nagyarányú hazai vereséget követően szinte lehetetlen feladat vár az újvidéki csapatra, hogy egy ilyen hátrányból idegenben kiharcolja a továbbjutást. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 26, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: lett a cég, fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.